tamani 3 mil lunin akago sekenne goma tugo oangne goma suni 20 mil uni uninga tamani 11 mil goma suni talok joamili allalek pallena tugo unnuk uni uninga tamani 4 mil lunin sekenne goma tugo akago uni uninga tamani 13 mil goma suni oksok tolit unnuk nuye nak tugo senigo